köszönjük szépen! Következő nóta pedig egy másik szám, amely rajta van a Pasaport Control című lemezünkön, és Alexik voltak ilyen kedvesek, beszálltak. Hát azt nem mondom, hogy megtanulták, mert hát mi tanultunk tőlük, meg róluk. És az a jó, hogy nem csak a YouTube-on léteznek, hanem itt vannak, és így muzsikálnak, így élőben, 3D-sen. Bravo, Bajec! Ennek az a története, ennek a nótának, hogy elindultak a lányok lánybúcsúzni, meglánybúcsúztatni az egyik barátnőjüket, aki megházasodik, csak véletlenül elcseszték a vizárjáratot, rossz kapunál szálltak be, és Ibiza helyett véletlenül egy észak-moldvai iparvárosban kötötte ki, úgyhogy a blokklakások aljában végül is a kaszinóban töltötték ezt a vidám hétvégét. Csajok, aperol, dorohoj.

0: Szóval amikor jöttek a drága kollégák, akkor így csak tudjunk velük valamit együtt játszani. Igazából szerencse, hogy ennyire tudnak, mert így lehet mellettük kapaszkodni, mint kis majom a fára. Ja. Most pedig egy komplexa nóta következik, amely a szomorúan elsüllyesztett, illetve nem szomorúan elsüllyesztett, mindenki bánatára elsüllyesztett dél-dunai szigetről, Adakaléról szól, balkáni hangulatok, mert egyébként eddig ugye nem az volt, tehát majd most ez.
1: Dominor.